0: Ini mana nak gaya cikit apa nokin? Ini wakai sam nokin?
1: Gam.
0: Cikitam.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basklayaki tribe.